0: step up.
1: Pepina, papala, papáníčko, pokapala si kanapíčko.
2: Manamana.
0: Papá, manamana.